0: kacang, kacang, kacang, kacang, kacang, kacang, suuk, suuk, suuk, suuk, suuk. Roti, roti bakar, roti bakar.
1: Mana aduh, roti.
0: Ulan.
1: Mana rotina?
0: Rotina mana?
1: Ya.
0: Apa chef dibakar? Iya.

bade nyerang atanapi bade diserang. Jelema leuleus kieu make jeung hayang nyerang. Sok serang kaulah.